0: kaku, kukikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kaku kuka te, kuku kaki kukaku. Kukikis, kikis, kuku kaki kiriku.
1: Ha?
0: Kaka kuka te, kuku kaki kukaku. Kukikis, kikis, kuku kaki.